0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a netem. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Ez a poptarisznya.hu.
1: Az internet függő rádió.
2: Hangolj ránk!
3: Once chicken ears a clingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know. Ever gonna

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: You have reached a point of no return.
1: Hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
2: Ez a poptarisznya.hu
3: Retro és slágerzenékkel.

0: Bétósó. Bétósó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. Három óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, steady, ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem...

Nagyon szép napot mindenkinek! Kezdődik a Beatles Show, itt a poptarisztja.hu-n. Kettő percen múlt el, 9 óra. A legjobb zenék jönnek, és persze jön a humor. Az újdonságok néhány dala. És hát természetesen összekapcsolódik a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu is a legvégén. Szóval sok minden lesz a szokásoknak megfelelően ezen a délelőttön is. Amikor már borongos és felhős az idő, de ön igazi nyári. Nincsen kánikula, nincsen hideg. Aki fázósabb, egy kardigánnal megúszta, aztán azt is leveszi, mert az idő javul. És ha nem is jön vissza az a bizonyos kánikula, ami az elmúlt időszakot jellemezte, a 30 fok körüli hőmérsékletek ismét megjelennek majd. Mint ahogy megjelennek a jobbnál jobb dalok itt a délelőtt folyamán, a poptarisztja.hu-n, hiszen már is kezdődik a Beatles Show. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást! Music to music. Music. Ez a Stars on 45 a legelén. És az egyvelekben, a medleyben a Spencer Davis Group néhány nagyságere. Szóval Stars on 45.

0: Igen, csak fantasztikusan jó zenészek ebben a formációban. Ez volt a Stars on 45, a leghíresebb, tulajdonképpen a Beatles medleyük volt, de hát ez is nagyszerű volt. Ez volt a Spencer Davis Group nagyslágereiből készült egyvelek. Ez volt tehát a Stars on 45.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: A London Beat a folytatásban. You bring on the sun.

0: Ez volt a London Beat egyik klasszikusa, ez volt a You Bring On The Sun.
1: Ez a poptarisznya.hu.
0: És a poptarisznya.hu most Demis Roussos. Eredetiben ez az Aphrodite és Child-dal énekelted, aztán a szóló albumon is megjelent a nagy sláger Rain and Tears. Demis Roussos.

Because I gotta have faith. Ooh, George Michael és a Faith. Krista Zoltán írt, hogy ebben a pillanatban jött le a Komprol Dunkerque városában. Ez Dunkerque egy Franciaország északi részén található város, Nord megyében, és a város közelében sok minden érdekesség látható, bár egy kamionból nézve, ez talán annyira mégsem érdekes, de mindentől teljesen függetlenül, amint lejött a Komprol, rögtön üvölteni kezdett a kamionban a poptarisznya.hu és a Bétósó. Jó utat neked, vigyázz magadra, jó autózást és jó rádiózást, és persze mindenkinek. A Pet Shop Boys a folytatásban, és ez is egy klasszikus, ez a Go West.

Szerencsi Tamás kíván mindenkinek jó rádióhallgatást, nekem pedig jó műsorvezetés, köszönöm szépen. Faúr Zsolt, szép napot kíván mindenkinek, a zene legyen veletek innen és a mikrofonon túl. Ez nagyon szellemes. Csernyák István kíván szép jó reggelt mindenkinek Stuttgartból. Gondolom autózás folyik, és a négy keréken való gurulás az nem a kellemesebb dolog, főleg, hogyha időre kell menni valahova, és főleg, hogy egy nagy kamionnal. Minden esetre remélhetőleg azért segít valamennyit a zene. Az előbb a Pet Shop Boys és a Go West. Most pedig George Harrison. As a My Sweet Lord.

0: George Harrison, ez volt a My Sweet Lord. Egy perc múlva lesz, 9:30.
1: Riportok és zenék, ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétó László műsora a poptarisznya.hu-n.
0: Ez már a Dolly-ról. Dupla vagy semmi? Inkább a dupla, mint a semmi.

Miről? És a dupla vagy semmi. Ha ideges vagy, ha valami nem sikerül, kell egy kis nyugalom, hogy átértékeld, mi az, amit elrontottál, vagy elkapkodtad azt a bizonyos dolgot, ami nem sikerült úgy, hogy szeretted volna. Szóval ilyenkor mondják azt, hogy relax. Frankie Goes to Hollywood. Ez a bandái, ez a nagy sláger. Relax.

Matt Bianco, ez volt a Yeah Yeah. A folytatásban ez már a W.

Ez volt a W. És a Please Don't Go. Néhány héttel ezelőtt meghívtak és boldogan mentem a Hobby Rádióba egy beszélgetésre. A Hobby Rádiót látás sérültek, üzemeltetik, és hát bizony nem volt nagy a stúdió, a technikai helyiség sem. Mindössze néhány négyzetméter volt az egész, de a lelkesedés az annál nagyobb, a felkészültségük. Azokról a dolgokról, amelyekről engem kérdeztek, hát az tényleg fantasztikus volt, és nagyon-nagyon jó volt ott lenni és beszélgetni, és utána is jókat beszélgettünk, sőt, mi több. A kezembe nyomtak egy CD-t, ezen a CD-n egy hölgy énekel, nem akárhogyan. Mike Krista, így hívják őt, ő is látássérült. A hangja viszont egyszerűen fantasztikus. És ez a 13 dal, amely az Elfelejtett Álom című albumon található. Azt hiszem, mindenkit valamennyi látás sérültet. Megnyugtatja, hogy az élet akármilyen formában is, de ha van, annál nincsen jobb. Veled ébredek, Mike Krista énekel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.

0: Mike Krista énekelt, fantasztikus az album, és természetesen ez a dal is, ami az elmúlt percekben szólt. Ez volt a Veled ébredek.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life.
0: Master and Servant. A folytatásban ez a Depeche Mode.

0: Hihetetlen sok slágerrel bír, és egyre többet játszik a koncerteken, változatlanul a Depeche Mode. Ez volt a Master and Servant, a Depeche Mode egyik nagy-nagy slágere.
1: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek. Podtarisznye.hu

7-es perccel, 3-4-10 után. Ez a Disco Inferno és a Tramps.

Ez volt a Tramps, és ez volt a Disco Inferno. És ez már a Chicago. Egy újabb nagy klasszikus. If You Leave Me Now.

0: Ez volt a Chicago If You Leave Me Now.
1: Beethoven, Bétót Lászlóval.
2: Minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
0: Amy Stewart. Knock on Wood.

Ez volt a Tarzan Boy, egy remix az eredeti dalból, ez volt Baltimore-ra. Baltimore-ra után pedig Nancy és Frank Sinatra, apa és lánya. Ez a Something Stupid.

Apa és lánya után Nancy Sinatra és Frank Sinatra Something Stupid című dala után. Itt van Anita Bird és Ring My Bell.

Anita Bird és a Ring My Bell. Drang János üdvözöl mindenkit, ritka pillanat, hogy Magyarországról jelentkezem be. Komárom közelében vagyok, a zenék ma is fantasztikusak, Laci, köszönöm szépen. Így sokkal könnyebb elviselni az araszolást. Mindenki vigyázzon magára, sok a baleset ma reggel. Jó gurit, jó munkát, és azok, akik a szabadságot töltik, nekik a legjobb, nagyon jó és tartalmas pihenést. Pinkerika írja, sziasztok, kellemes szép napot és remek jó zenéket mindenkinek, jöhetnek egymás utánban. Billie Jean. Nagy Laci írja, még ezt gyorsan mondom, nekem a hét ennyi volt. Élvezem az ajándék pihenőnapokat Várpalota mellett, természetesen a halakat űzve. Jó rádiózást és szép napot kíván mindenkinek. Csernák István Stuttgartból írt. Szép jó reggelt mindenkinek. Hát lassan már szép jó napot. Szóval Michael Jackson és a Billie Jean.

Ez volt a Billie Jean és Michael Jackson. Miami. Ha már nyár és szabadság, ez egy viszonylag jó hely. Will Smith és a Miami.

0: Ez volt a Miami, és ez volt Will Smith. Most pedig jöjjön egy kis humor, jöjjön két jelenet hirtelenében egymás utánban. Az első jelenet két főszereplője, Bárdi György és Márkus László, a király és társa, ez a címe. Utána jön Boncz Géza és Nádas György. Zsoltika nem érti. Még mindig nem érti Zsoltika. Na de először jön Bárdi György és Márkus László.
1: Leopold.
2: Igenis, bajor királyi felség.
1: Hozza be az állarcomat és a sperhaknikat.
2: Már is, uram, de miért?

0: Engedtessék meg rámutatom arra, hogy a magyar sörgyárak nagy riadalommal fogadták felséged Bajor sörputcsát.
1: Tudom, különösen az a felkapaszkodott Réhel. Tudja, aki később kőbányai a magyarosít.
0: Bár nem az én dolgom, felség, de olyan snasz, hogy egy bajor királyi herceg kocsmát nyitott a Franzstadtba.
1: Zászlót bontottam, Leopold.
0: A kerületi pártbizottság székháza mellett.
1: Rosszul közelíti meg a kérdést, Leopold. Nem a kocsmám van a pártház mellett, a pártház van a kocsmám.
0: De ön közös vállalkozásba kezdett egy kommunista kolhozzal, a Skála Koppal.
1: Nem tagadom.
0: Ezek még a királyi felsége címerét is át fogják festeni. Zöld mezőben egy Skála Kópé. Képzelj el, amikor egy fogadásra az ajtón álló bemutatja önt, Ludwig von Kaltenberg, Bajorország királyi hercege, Brandenburg kormányzója, Württemberg helytartója, a Royal Ruhaház pantaló osztályának vezető.
1: Leopold, maga mosdatlan szájú. Egyébként is felhívom a figyelmét a kifogástalan magyar kiejtésre. Az üzleti életben itt másként nem boldogul.
0: Tudom, királyi felség, a kamarilla titkos tanácsosát is azért méltóztatott úgy kirúgni, hogy a lába sem érte a földet, mert kétszer is hibát vétett egy rendhagyó magyar ikesigen ragozásánál.
1: Sőt, Leopold, ki fogom rúgni azt a dagat, rosszul öltözött pojácát is, aki a munkaebéden kanállal ette a rántott hús. Leopold, jelentse, hogy mi újság a sörzőnkben.
0: Hóhelyt, királyi felség. Kinizsi utcai helytartónk jelenti, hogy az elvtársak jó hangulatban söröznek, és lopják a sör alátéteket. A főpecsétőr viszont azt jelenti, hogy elfogyott a kőrözöttes sóstangli, királyi felség.
1: Azon napótolni menjen neki a Calvin tér, egy Barkas mikrobuszban ott áll az albán király.
0: Hová süllyedtünk? A Calvin téren az albán uralkodóház árul, azt gondoltam, a japánok.
1: Leopold, maga ne féltse a japánokat, a Hiohito dinasztia most akar egy közös vállalatot csinálni a Merkóval.
0: És mit szólnak ehhez a Romanovok? A kékvérű arisztokraták vörösökkel.
1: Leopold, itt nincs színválasztás.
0: Ha ezt egy Habsburg látná...
1: Nyugodjon meg, Leopold, majd ők is jelentkeznek. Képzelje el, micsoda klassz grillbüfét nyithatnának a várban. Félbevágott zsemléket árulhatnának. Fasírtal úgy hívnák Habsburger.
0: Felségét, teljesen fel vagyok háborodva. Ő már teljesen aklimatizálódott a kommunista viszonyokhoz.
1: Apropó, Leopold, vigye le a kis királyi hercegeket az útő áruházba shoppingolni. Míg válogat, felültetheti a gyerkeket a kétforintos hintalóa.
0: Jó, majd várok, míg ürül egy fehér ló. Felség, felvette már a kapcsolatot az itteni uralkodóházzal?
1: Hogy ne, most nyitottam egy pizzasütőt a Jászai mai téren.
0: Felség, ennek nem lesz jó vége. Magyarországon munkaerőgondok vannak.
1: Ezt is lerendezzük, Leopold. Már ki is tettem egy táblát a sörzőre, munkás felvétel.
0: És kik jelenthetnek munkára?
1: Királyok, hercegek, grófok, naplopók és búzsóak.
0: Felség, én ezt nem csinálom tovább. Én alkalmatlan vagyok arra, hogy ezeknél az üzleteknél asszisztáljak. Miért osztassék nekem felmondani?
1: Leopold, mi ez a cselédtempó? Én önnek nem mondok fel, hanem érdemeinek elismerésével, saját kéréséje.

0: más fontos megbizatása miatt száműzöm a Csepel-szigetet. De kiemelőbb még fűtse be a hálószobát, és közölje a felséges asszonnyal, hogy ma este fogadni kívánom.
1: És mit mondjak a nagyasszonynak, hogy mi célból?
0: Magyarországi tartózkodásom alatt akarok még csinálni egy leányvállalatot.
2: Kapott valamit ajándékba, Zsoltika?
3: Igen, egérutat.
2: Zsoltika, én próbálok neked segíteni. Szeretnélek rávezetni bizonyos dolgokra, Zsoltika, jó, ahogy csak tudlak. Zsoltika, mi van az ágyon?
3: Lepedő.
2: És mi van a lepedőn?
3: Poloska.
2: És mi van azon kívül a lepedőn?
3: Nagymama.
2: És mi van a nagymama feje alatt?
3: Nagypapa.
2: És mi van a nagypapa feje alatt?
3: Pisztoly.
2: És mi van még a nagypapa feje alatt?
3: Párna.
2: Na látod, és mi van a párnában?
3: Toll.
2: Így van, tehát mit ad nekünk a liba?
3: Liba pisztolyt.
2: Zsoltika, kezdjük előről. Én próbálok segíteni téged, hogy rávezesselek. Zsoltika, mi leszel, ha nagy leszel?
3: Politikus.
2: Zsoltika, te értesz a politikához?
3: Igen, gondolom ez sugárzik is rólam.
2: Zsoltika, voltál mostanában locsolkodni?
3: Igen, Zsoltika volt locsolkodni.
2: Na és hol volt Zsoltika locsolkodni?
3: Zsoltika falun volt locsolkodni.
2: Mit láttál falun, Zsoltika?
3: Láttam tehenet.
2: És honnan tudtad, hogy tehén az?
3: Mert nagy tőgye volt.
2: Így van, és hogy hívták azt a tehenet?
3: Terka néninek.
2: Zsoltika. Zsoltika, félreértette, tehát Terka néninek két lába van.
3: Amikor én láttam, akkor éppen padlót súrolt, és ekkor láttam, hogy szakálla is van.
2: Na jó, rendben van. És még mit láttál, Zsoltika?
3: Láttam disznót is.
2: És hogy hívták a disznót?
3: Sanyi bácsinak.
2: Sanyi bácsinak, ugyan már. Milyen Sanyi bácsinak?
3: Hódi Sanyi bácsinak.
2: Tehát Zsoltika, Hódi Sanyi bácsi nem disznó.
3: De most az volt. Úgy berugott, hogy beesett a disznók közé. Egész éjjel ott aludt, röfögött. Reggel alig tudták kiválogatni a többi disznó közül.
2: És hogyan tudták megkülönböztetni?
3: Hát, amelyik disznó nem tudott olvasni, az volt Sanyi bácsi.
2: Jó van, Zsoltika, jó. Menjünk vissza, én próbálok rávezetni téged. Voltál locsolkodni?
3: Igen, voltam locsolkodni, a polgármester lányát locsoltam, Ágikát.
2: És hogy néz ki Ágika?
3: Az egész üveget rálocsoltam.
2: Miért?
3: Mert olyan nagy feje volt Ágikának.
2: Jól van, Zsoltika. Mit láttál még?
3: Láttam egy vitrintele kis szobrokkal. Volt ott egy egymást kergető Ludas Matyi. Volt derékszögbe furujázó leányka. Volt még a korát meghazudtoló színésznő. Volt a zsinagógát nézegető miépes. És volt még az inflációt megállító Toldi Miklós. Ezeket lát ez a disznó, Zsoltika.
2: Na látod, Zsoltika, ugye az elején te Ludas Matyit mondtál?
3: Igen.
2: Tehát mit ad nekünk a liba?
3: Liba tepertőt.
2: És mit ad nekünk a liba tepertő?
3: Liba pogácsát.
2: És mit ad nekünk a liba pogácsát?
3: Hasszikarás!
4: Zsoltika nem érti, de hát ez volt a jelenetnek a lényege, és most pedig következzen két zseni, és akiket az egész ország úgy ismer a mai napig, Hacsek és Sajó.
5: Jó napot, Sajókám! Na hát, hogy magával is lehet találkozni.
6: Én nem voltam ide az a
5: hetek jelenti. Óta nem láttam.
6: Londonban voltam.
5: Igen. Londonban?
6: Igen.
5: Na hát.
6: Hát ugye most a centenáris év van, igen. Kimentem Londonba és beszerveztem a londoni magyarokat.
5: Most mondja, lokálba volt.
6: Mi menjek én lokálba? Megtudtam, hogy ott van a békekonferencia. Elmentem oda és ott maradtam reggel.
5: Hát még kártyáznak?
6: Hát még kártyáznám.
5: Hát mit lehet reggelig csinálni?
6: Békét.
5: Békét?
6: Hát már 3 éve csinálják.
5: Jó nagy béke lesz abból a helyen.
6: Jencikém, hogy ott micsoda világhírű politikusok voltak.
5: Na nem mondjuk.
6: Hát én nem akarok hencegni, de igen. A Bevin az úgy ült mellettem, mint maga most.
5: A Bevin.
6: A Bevin.
5: Maga mellett.
6: Igen.
5: Ki az a Bevin?
6: Nem ismeri a Bevin.
5: Miért? Ő azt mondta, hogy ismer engem?
6: Hát miért mondta volna?
5: Hát akkor honnan veszi, hogy én ismerem őt?
6: Na jó, hát egy Bevin nevet illik ismerni.
5: Ó, és egy Hacsek nevet nem illik ismerni.
6: Na hagyjon.
5: Tudja, mennyivel több Hacsek van a világon, mint Bevin?
6: Az biztos.
5: Na lehet.
6: Aztán ott volt a Truman, az ismeri.
5: Hogyne, az a francia miniszterelnök.
6: Te hülye. Az a Schumann, a Schleifer.
5: Tudom, a lányom egész nap játszott.
6: Mit?
5: A Truman Schleiferáját.
6: Az a Schumann Trajmerát.
5: Jó van, mondja már, hogy tévedtem egy betűvel.
6: A Vizsinszkit azt remélem ismeri.
5: Hogyne, az a táncos, Márkus Emilia Veje.
6: Az Nizsinszki.
5: Az Nizsinszki.
6: Akiről én beszélek, az Vizsinszki. Egy unó megbízott, egy orosz.
5: Orosz. Doszvidány.
6: Hagyjon nekem, hagyjon nekem. Nem bírom a természetét. Meg tudja maga, hogy én nagyon nagy természet imádó vagyok.
5: Igen.
6: A sportokat, a téli sportokat úgy imádom.
5: Igen.
6: Egy természetet nem bírok, ez a magán.
5: Az enyém. Tudom én.
6: Úgy szeretném, hogyha megint havazna.
5: Na hát mit akar, nem sokára hózik.
6: Mi csinál?
5: Mondom, nem sokára hózik.
6: Hózik. Mi nem mondja mindjárt azt, hogy bugyik?
5: Kérem, nem sokára bugyik.
6: Na hagyjon nekem.
5: És miért szeretné, hogyha havazna?
6: Szeretnék a feleségemmel egy kicsit bobozni.
5: Tessék? Mit szeretne?
6: Bobozni.
5: És minek ahhoz hó?
6: A hőját. Hó nélkül nem lehet bobozni.
5: Na ne mondja.
6: Mi fűbe lehet?
5: Bár annyi millia. Na hallja!
6: Mondja maga ősz jampet, maga még nem bobozott hóba.
5: Hébe, hóba nem mondom, ugye?
6: Hát látom, nem érti, miről van szó, majd elmagyarázom.
5: Na, jó.
6: A feleségemnek van egy nagy boksíja.
5: Tudom, hát ismerem a nagyságsasszonynak.
6: Na már mostan, figyelje.
5: Na.
6: Én ülök elől.
5: Igen.
6: A feleségem hátulról átfog.
5: Várjon, még egyszer, ezt nem értem egész világosan. Ilyet tud, még nem ismered ilyen dolgot.
6: Nem, hát na. Még egyszer elmagyarázom. Én ülök elől.
5: Igen.
6: Feleségem hátulról átfog.
5: Igen.
6: És ekkor valaki hátul megtolja a feleséget.
5: Jó. Hát még valaki van ott?
6: Aki arra jön, megkérjük szépen. Hát én nem szállhatok le.
5: Hát persze, maga nem szállhat le.
6: Hát akkor egy turba lebobozunk a Szabadsághegyről egész a városmajor.
5: És a harmadik?
6: Az ott van.
5: És röhög a markában, mi? Neki van igaza, becsüle szavamra mondom.
6: A múltkor nagyon megjártam ilyen.
5: Na.
6: A feleségem hátul lecsúszott.
5: Igen.
6: És én nekirohantam a szép juhásznénak.
5: Miután már az egész lezajlott?
6: Igen.
5: Hány éves maga mondja?
6: 53.
5: Szép lejsztunk, becsület szavamra.
6: Másik.

Jöjjenek az újak, mielőtt összekapcsolódik a Rádió Bézs és a poptarisja.hu. Calvin Harris és a Satisfy.

aktív, egyre aktívabb. A diszkó műfaj egyik nagy öregje, Fancy. Albumot készít, de ezt megelőzte ez az egyveleg, ez a medley a legjobb dalaiból. Fancy következik.

0: 1968. március 30-án született Celine Dion, aki momentán 58 éves, és egy vadonatúj dalt jelentetett meg. Ez a Bonjour, Pardon, Merci. Céline Dion énekel.
1: Je comprends que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

A következő dal pedig egy eddig ismeretlen előadótól szól. The Kid Larsy. Ez a Girls.

Egy magyar újdonság. Kökény Rakoncai, Marics trió. Ez a Tutto è bello.

Madonna újdonsága zárja az újdonságok sorát. Ez a Dance Theory és Madonna.

0: Dance Teria. Egy vadonattúj lemezről. Madonna éneke.
1: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
0: Egy igazi olasz klasszikussal, a Schrachnacht 8 slágerével köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Itt rögtön a legelején főzicskézzünk egy picit. Ez a Zuppa Romana.

Rachnak 8 ez volt a Cupa Romana. Louis Prima énekelte, azt hiszem az eredetit, bár sokan feldolgozták. Lehet, hogy még előtte is énekelte már valaki. De a feldolgozás, ha már itt tartunk, nagyon jól sikerült Komár Lászlónak. Ő írta hozzá a magyar szöveget. Ez a pesti gigoló.

Nagyon kevés koncertlemez hagyott ránk halála után Roy Orbison. A Black and White az egyik leghíresebb. Fantasztikus szereposztással, többek között Elvis Costellóval, Bonnie Raitt-tel, Bruce Springsteen-nel, Tom Waits-tel. És persze Roy Orbisonnal. Ez az Only the Lonely.

Only the Lonely és Roy Orbison. A Starson 45 elsősorban a Beatles medley-ről híres, de jó néhányat készített. Többek között az Abbával is dolgoztak együtt, mármint hogy az Abba dalokkal, és elkészült egy Abba medley is. Ez a Starson 45.

0: Egy fantasztikus ABBA medley. Ez volt a Starzone 45. Együtt a Rádió Bézs és a
1: Poptarisznye.hu
2: Beto Show.
3: Listen to my radio.
0: Frank Sinatra. Stranger in the Night.

Strangers in the Night, Evolt, Frank Sinatra. Ez már a Rubet. Egy kevésbé játszott nagy sláger a bandának. Ez a Stay With Me. És a Rubet.

Ez volt a Brotherhood of Man és a Save Your Kisses For Me. Annak idején, amikor még élt, és együtt élt Eszményi Viktóriával Laci Norbert, akkor bizony nagyon sokat találkoztunk, nem csak munka ürügyén, hanem csak azért, hogy egyszerűen megígyunk egy sört, vagy beszéljünk a világról. Szép időszak volt. És azért tegyük gyorsan hozzá, hogy a korai bergendi dalok jelentős részét Laci Norbert írta. Többek között ezt a klasszikust is, amit természetesen Demjén énekel, és amelynek a szövegét Demjén írta. Szóval, jöjj vissza, vándor!

0: A dologban az a nagy csoda, hogy Rózsi a mai napig pontosan ugyanígy énekli ezt a dalt. Ez volt a Jöjj vissza a vándor, az egykori bergendi sláger, amelynek szerzője Laci Norbert. Zambó Jimmy. Ez volt az első lemeze.
1: Az ajtón belém és a helységen átsöpöm.
0: Füstös éjszaka blues.

Minden hang Jimmyé. Senki nem énekelt ott a stúdióban, csak ő, és valamennyi oktávot és valamennyi hangot ő állította elő és énekelt el. Ez volt a Füstös Éjszaka Blues és Zambó Jimmy. A folytatásban pedig Billy Ocean. As a love really hurts without you.

Ez volt a Love Really Hurts Without You és Billy Ocean. Egy olyan dal következik, amit én magam is nagyon-nagyon ritkán szoktam játszani, de valahogy a kedvencem volt főképpen gyerekkoromban, és a gyerekeknek világos, hogy az egyik kedvence volt Foxy Maxi. Bodrogi Gyula énekel. Foxy Maxi matróz lett.

Hoxi Maxi, Matróz lett, Bodrogi Gyula énekelt. Alkalmam volt megkérdezni Németországban a felvétel elkészülte után, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, vagyis a Bonnie M. hogy vett elő egy Yardbirds dalt, nevezetesen Frank Ferien. Ferien csak annyit mondott, hogy ez a csoda, a műfaj egyik nagy csodája, úgyhogy mindenképpen a Bonnie M-nek is el kellett énekelni. És persze Feriennek. Frank Ferien ötlete volt tehát a fantasztikus Yardbirds dal feldolgozása. Ez következik most. Ez a Still I Am Sad.

Ez volt a Bonnie M a híres Yardbirds dallal. Ez volt a Still I Am Sad. És ez már a Spencer Davis Group. Keep on running.

0: Ez volt a Spencer Davis Group, és ez volt a Keep On Running. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: Jolly Driscoll, Brian Auger and the Trinity. Ez az Indian Rob Man.

Ahogy Brian Auger játszott a Hammondon, azt hiszem tanítani kellett volna, és lehet, hogy tanították is. Johnny Driscoll, Brian Auger és a Trinity, ez volt az Indian Rope Man. A Searchers nagy klasszikusa most a Smokey-val. Ez a Needles and Pins.

A Searchers dal az eredetileg ott volt a slágerlistákon annak idején. Ez a változat, amit a Smokey énekelt, ez nem került fel a slágerlistákra, de annyi nagy sláger volt a Smokey-nak, hogy nem is voltak azt hiszem annyira szomorúak. Bob Marley dala ez, ő énekelt először, aztán persze nagyon sokan. Többek között Eric Clapton is. I shot the sheriff.

0: I Shot the Sheriff. Bob Marley dalával hallhattuk Eric Clapton-t.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptalisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: A London Beat-tel búcsúzom a Bés hallgatóitól. Ez a You Bring On The Song.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép lányok, véget ért a B-tósó itt a poptarisznya.hu-n. Fantasztikus hétvége, remek idő, és persze a poptarisznya.hu-n fantasztikus élőadások, és nagy slágerek várnak mindenkit, úgyhogy össze lehet kapcsolni a napozást, a jó időt, a strandot, a kirándulást a poptarisznya.hu-val, mert azt, ha akarjuk, ott van a vállunkon, ott van, és jön velünk, bárhova is megyünk, bármit is csinálunk, úgyhogy érdemes lehet hallgatni bennünket, tegyék ezt. Én remélem, hogy jól érezték magukat. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszonthallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Diétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Diétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: un disco.
1: Non-stop music.
2: Poptarisznye.hu.
0: Ez egy újabb sláger.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Awesome. A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n. I'm coming near, I'll feel your body shiver. Turn out all dare, oh baby I go wild. Do you still fear, your trees are my desire.

0: katarizna.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszer.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptorisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!
1: Don't walk away, don't walk away, say I feel love you to the 100%.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznia.hu, a Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Poptarisznya.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: hungaritalisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu. Poptalisznya! I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild

0: Szereti a podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

poptalisznyelv.hu. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptalisznyelv, és ossza meg oldalunkat. Poptalisznyelv. Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptalisznyelv.hu-n.